0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Urobte sír. Je tu fotka.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.